fáradtságot, egy kietlen pusztaságban, és válaszd el attól, mi sötét,

utolsó napon megmérettetik mindent, s mi könnyű, a szél messzire fújja. Nem maradhat meg semmi más,